0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: aktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Kukacstarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.hu
1: a legnagyobb

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Máshol nem játsszák nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Four.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Ez itt a poptarisznya.hu.
5: Only the best music.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
5: Poptarisznya. Sláger.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fudrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és Schlager.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: aktualisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

Kedves utasaink, üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptorisznya.hu elnevezésű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be a biztonsági előírásainkat. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.
5: Jó szórakozást!

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: A poptarisznya.hu egy korábbi...
5: Lemaradt valamelyik műsorunkról, vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
5: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
5: Használják, hallgassák.

0: Hasta la vista, baby.
1: 2026-ban is.
2: Oktarisznya.hu.
3: Hogyan lehet jósolni vízcsobogásból? Tölgyfalevél susogásából? Csak az égért tudják.

0: Ez a poptarisznya.hu
1: az internetfüggő rádió.
2: Hangolj ránk!
1: Yes, yes.

Yes, maybe, perhaps, yes.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

tovább él legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: A legfrissebb információkért látogassa meg Facebook oldalunkat.
1: facebook.com/poptarisznya. E-mail címünk info@poptarisznya.hu.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: naptarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény. Poptarisznya.hu. Sláger! Sláger!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg? Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával. Itt a poptorisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóké, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

fél, hogy mi lesz holnap, hogy mi lesz holnap majd, velünk holnap mi lesz.

Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: A Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a Pop Tarisznyapon.

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés! Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznye.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállítás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
0: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Pop-tarisznya oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop-tarisznya oldies net rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Minden idők legnagyobb slágereit
5: a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

2026. 6. 30-a van. Jó estét kívánok, Fodor János vagyok. A műsornak a címe Fodrok. Most már nagyon-nagyon régóta, és mindig a Hotel California című dallal kezdem ezt a műsort sok-sok éve. Hát dögmeleg van, mindannyian érezzük. Én a tető alatt ebbe a kis stúdiómba vagyok most bekuckózva, ahol nincs légkondicionáló, egy ilyen levegőt pörgető masina. Azért kicsit megmozgatja a levegőt, remélem, hogy a mikrofonba ez nem nagyon hallik be. De ha hallanák is a surlódást, egy furcsa zizegő hangot, akkor is így maradna, mert jelen pillanatban is itt most 39 fok van. Nem baj, hát nyáron legyen nyár, legyen meleg, ne essen a hó, bár néha ezt kívánná ilyenkor az ember fia és lánya. Szóval itt a kánikula, itt a nyár, és remélem, hogy sok embernek a szabadság, és abban is nagyon bizakodom, hogy hallgatóink közül senkit sem visel meg túlzottan nagyon ez a kánikula. Minden esetre tényleg vigyázzanak magukra. Én megpróbálok vigyázni mindannyiunkra, mert a két órában, amikor itt vagyunk, például avval, hogy egy kicsit talán rendhagyó módon egy olyan zenével kezdem ezt a műsort, vagy inkább folytatom, ami nem feltétlenül idevaló. Azaz, dehogy nem. Hát minden, ami szép, ami jó, az ebbe a műsorba elfér.

Hát Beethovennel kezdtük ezt a műsort, vagy folytattuk, és néhány furcsa zenét majd meghallgattunk, furcsa, de hogy furcsa, egy gyönyörűségesen szép, mint ez a felvétel is volt, ugye a Fürelis. És azt gondolom, hogy ez megengedhető főként akkor, hogyha azt szeretnénk elérni, hogy legyen egy olyan este a héten, amikor egy kicsit úgy lehet lazítani, amikor egy kicsit lehet befelé figyelni, amikor egy kicsit azon lehet morfondírozni, hogy mi is történt velünk az elmúlt napokban, jó és rossz egyaránt. Van rossz történet is, van szomorúság is, nem egy

Úgyhogy ne bánkódjunk, hanem örvendjünk azon például, hogy Eric Clapton Pavarottival énekel. Hát hallják is, hogy ez egy élő koncert. Örülnek a népek, hogy jönnek a sztárok. Ez egy londoni koncert volt. Na figyeljünk!

Bármilyen furcsa, nekem fontos ön. És remélem, igaziból remélem, hogy jól van, de erősítse ezt meg, ha kéretem, hogyha számítógép közelben van, már pedig lévén, hogy ez egy internetrádió, hát nyilván számítógép közelben van, vagy legalábbis egy okos telefonja a kezében kell, hogy legyen, akkor írjon már mindössze két szót, hogy kösz, jól vagyok, ez három. Elég annyit írni, hogy jól vagyok. Ha meg akarja toldani, írja oda, hogy itt vagyok. Szóval valamiféle kapcsolatot tartsunk így is, hogyha kedvük és idejük engedi, akkor ennyit megtehetnek értem. Jöjjön a következő dal. Hát én sokszor elmondtam már, hogy Szentendrén élek, most már 26. éve. És hát ez egy csodálatos kisváros, ahol persze annyi butaság történt az utolsó 26 évben, hogy azt elmondani se tudom. Például egyre több lett az új ház, a lakótelep, a lakópark, miközben az infrastruktúra ezt nem bírja. Sem az úthálózat, sem a vízhálózat, sem, hát mindig van, és lesz probléma egyre inkább. De hát ez van, mondhatnánk, hogy ezt kell szeretni. Egyébként lehet szeretni ezt a várost, tehát csodálatos itt a Duna, közel van Pesthez, és nagyon sok dolog tetszik is benne nekem. Például tetszenek az esernyők. Szentendre belvárosában azt hiszem, hogy Erdész László barátomnak köszönhetően, aki itt galériás nagyon-nagyon régóta, ő volt azt hiszem az első ilyen magán jellegű galéria, vagy legalábbis azok közé tartozott. Találta ki, hogy lógjanak színes esernyők abba a kis utcába, ahol az ő galériája van, ami a Dunapartra vezet le gyakorlatilag a főtérről, és aztán már a főtéren is ott vannak. De hát a világon nem csak itt vannak esernyők, természetesen magam is sok helyen találkoztam már, még Írországban is, e fajta jókedvű díszítéssel, és hát lefogadom, hogy önöknek eszükbe juthat, ha már az esernyőkről beszélek, a cherbourg-i esernyő is. Mit szólnának, hogyha zenében is egy kicsit megidézném? Michel Legrand.

Szép trópusi estét nektek, hadd szóljon a fodor, írja Péter. Kábán a hőségtől lét vagyok, kezd felhősütni Érden, írja Katatikka kiskasza. Ari Karcsi beköszönt,

Svédországban 20 Celsius fok van. Hello, Kata! Kösz, jól vagyok. Azt hiszem, énekelte Éliás Gyula. Ebben nem vagyok biztos, Bicó Tamás írta mindezt. Vagy ha igen, ő is énekelte. Kenyeres Gábor, tenger, morajló hullámzó tengeri képet küldött nekem, azaz mozog is. Berkesz József, kedd, szól a fodrok, szép estét, jó lazulást, Lendvei Zsuzsa, boldog, vidám estét mindenkinek. Imre Faragó, én is vagyok, pokoli hőség után, nem is bánom, hogy kicsit hűvösebb lesz. Csülök, kis Viki, kellemes csendes estét kíván. Poci Gábor, szép, meg jó estét. Padú szőnyegezik éppen most. És itt van Zsuzsa Kózsán és Hollandiából. Üdv, kedves Kózsán Zsuzsi. És hát itt van egy kolléganő is, immár kolléganő, a Bécsben van műsor, a Tecológia címmel. Szóval itt van Pintér Tetsző is, aki azt mondja, hogy itt vagyok, és jól vagyok. Hát, hogyha már mindenki itt van, és jól van, akkor mit szólnának, hogyha egy újabb országba vezetném el a zene segítségével önöket, ahol egyébként szintén elég meleg van. Ezt egyébként majd egy holnapi műsorunkban hallhatjuk meg, de a Rádió Bézsen lévén azonban, hogy a Rádió Bézs és a Poptarisian közös műsor, ez a Fodrok című, így hát elmondhattam ezt is önöknek. Na, melyik országba vezettem önöket?

0: signore.
1: Arrivederci, signore.
0: Ciao, piccolo.
2: Hát az olaszországi kiruccanás után ismét Magyarország. Azt olvasom, hogy ma délutánra megdőlt az abszolút hőmérsékleti rekord Magyarországon. Ugye 2026. 6. hó 30-a van, azért mondom el, mert hogyha az ismétlést hallgatnák, amikor szakad az eső és jégeső, és hideg lenne, akkor tudjuk, hogy nem. Ma tehát 6.30-án meleg rekord. A csúcstartó eddig egy 2007. július 20-ai nap volt Kiskunhalason, amikor 41,9 fokot mértek. Nos, a Hungaromet mérése szerint ma kedden, azonban Széchenyben elértük a 42 fokot, és ez még mehet feljebb is, de a rekord már biztos. Olvasom az egyik hírügynökség oldalán, ami 15 óra 29 perckor adtak ki. Meleg ide, meleg oda, mi jól vagyunk, igaz? Mi mindent kibírunk, annál is inkább, mert bele kell zuhannunk a bizonyos kedd estébe, amikor alkalmunk van egy kicsit lazítani. De nem Hofi számával lazítunk most, hanem egy tangó segítségével, és elárulom önöknek, hogy ha valami hiányzik az életemben, akkor azt hiszem az, hogy nem tanultam meg tangózni. És vélek, hogy ez már késő. Már ki tudja.
3: Performed by Marcela Duran and Carlos Garrido, here is a piece dedicated to Evaristo Carriero.

Még hallgatjuk ezt a csodálatos zenét, elmesélem önöknek, hogy hát régen volt még a Magyar Rádióban csupa nagybetűvel, amikor Sándor Erzsivel egy Parti című műsort vezettem, és Lengyel Nagy Anna, aki fantasztikus nő, tényleg hihetetlen, megtanult tangózni, kiment, és már akkor bőven elmúlt 60, kiment Argentinába, hogy táncolhasson. Na, elég az hozzá, hogy ő volt a szerkesztő, és behozott a stúdióba két versenytáncost, akik ott adás közben a tangóra a stúdióba elkezdtek táncolni. És én az elején megpróbáltam ezt a legjobb tudásom szerint leközvetíteni, de leközvetíthetetlen volt az a kémia, ami kialakult a stúdióban egy férfi és egy nő között. Azok a mozdulatok, azok a testbeszédek, azok leírhatatlanak, elmondhatatlanak voltak. De ezzel együtt nem volt bukás a műsor, sőt, és hát azóta tudom, hogy a tangó az igazi tánc, ami két embert összehozhat. A tangóról meg eszembe jut Kuba, azt olvastam egy hosszabb írásban, hogy nagy bajban van most már Kuba, gyakorlatilag az emberek egy része éhezik. Gyakorlatilag már nincs benzin, és hát nagyon-nagyon komoly ellátási problémák vannak, természetesen nem működnek a légkondicionálók, és gyakorlatilag megbénult az ország. Óriási bajok vannak, és az öreg emberekkel, az idős emberekkel van a legnagyobb probléma természetesen, akiket még kórházba se nagyon tudnak szállítani, nem tudom persze, hogy ott mi van, hogy van, de nincs szállítóeszköz, ami elindulhatna, ilyeneket olvasok. Meg olyanokat, hogy most már az utcán próbálják jótékony emberek segíteni és etetni. Hát főként az időseket, és amúgy Kubában és egyre nagyobb a hajléktalanság az utcán élő emberek. Szóval ez jutott eszembe, vagy ez a két dolog jutott eszembe a tangóról, de hogyha már Kubáról beszéltem, amit ugye békésen szeretne megszerezni egy kivéreztetéssel, Trump elnök úr ezt nyilatkozta legalábbis. Szóval, ha már Kubáról beszélek, akkor nem olyan el ez a műsor, úgyhogy valami kubai zenét ne hallgassunk, és hát azt hiszem, hogy ez abszolút alkalmas. Ibrahim Ferrer, Silencio.

Bár jól volt, most még jobban érzi magát. Miközben persze a szív összeszorul, hogy emberek hogyan élnek.

0: Mint amikor egy követ a tóba dobnak. Hatás. A víz is fodrozódik. Fodrok. A poptaliznya.hu-n.
1: Hát igen, a víz is fodrozódik, de mint olvasom, a Dunai Vízmegyek azt nyilatkozta csak a vízről, és a fodrozódás jutott eszembe, hogy a teljes összeomlás is elképzelhető, és hiába kérték a vízfogyasztás csökkentését, az tovább növekedett. És ott, ahol én lakom, ott is egyre nagyobb gondok vannak. A DMRV is nagyon aggódik, és egyre több helyen már nincs víz. Persze a meghibásodás, a karbantartások és a fejlesztések elmaradása, szóval sok minden okozza ez, de mi magunk is. Természetesen azért azt tudnunk kell, hogy mi is sokat tehetünk. A hőhullám nem kellemetlenség, hanem katasztrófa, ez alkalmazkodni egyre nehezebb. Ez nem a szokásos nyári meleg, hanem tényleg már vészhelyzet, és az egészségre és a gazdaságra is nagyon káros. Hogy mit tudunk tenni, hát például nem locsolni, például takarékosabban élni. Szóval sok-sok összetevője van, de hát azt hiszem, hogy ez itt már kevés. Sorra állnak le a hőség miatt a MÁV legmodernebb vonatai is. Nyugat-Európában már több száz haláleset történt a hőhullám miatt. Németországban és Lengyelországban is megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja. Úgyhogy ezek nem jó hírek, nehéz is alkalmazkodni, de hát nem azért vagyok én ma itt, hogy riogassak, hanem azért, hogy jobb kedvre derítsem önöket, úgyhogy abba is hagyom a siránkozást. És hát nem csak abba hagyom, hanem elindítok egy újabb zenét, ami remélem, hogy szintén megnyeri a tetszésüket.

Hát ez furcsán, kurtán ért véget ez a felvétel, bocsánat érte. Minden esetre, hát azért a hangból remélem, hogy felismerték Joe Cockert és Jennifer Warnes-t, ők énekeltek. Egy újabb üzenetet kaptam Krista Zoltántól, azt mondja, hogy laza, hűvösebb estét kívánok kellemes zenékkel Ausztriából, Bécs környékéről, Kamionos Zoli. Köszi szépen! Hölgyeim és uraim, a Fodrok című műsort hallják, ami ugye a Poptalisztin és a Rádió Bécs közös műsora. Sokáig 3 órában próbáltam az idejüket rabolni, aztán egyszer csak úgy éreztem, hogy elég 2, és gyakran elég 2 is, de néha meg annyira zenélnék tovább, szóval bonyolultak ezek a dolgok. Mindenesetre ebben a tikasztó melegben, amiben itt ülök a tető alatt, hát bőségesen elég lesz, úgy érzem, a 2 óra. Na nézzük akkor, mit szólnának egy olyan dalhoz, amiben szintén 2 énekelnek. Azt hiszem, hogy 2, ebben most nem vagyok biztos. Elvis Presleyben biztos vagyok.

Azért szeretem jobban a lemezeket. Amikor látom a borítót, ezt a dalt valamikor lementettem magamnak, de hát hiányos az információ mellett.

Jó, hát akárki is énekelt, Herbert Knebel vagy más, az biztos, hogy ez egy Elvis Presley dal volt, és így is kellemes volt.

is egy érdekes zene, szerintem legalábbis a Josó Stefán trió. És hát nem biztos, hogy fölismerik, de ez egy híres dal megidézése. A Hey Joe, beugrik?

az a csattanás, amit az imént hallhattak. Azért volt, mert az egyik CD fedőt nehezen nyitottam, vagy kattintottam, vagy nem is tudom, mit csináltam vele. Mert hogy a következő dalt majd egy CD lemezről játszom le önöknek. Gyorsan meg kell majd mondaniuk, hogy kik az előadók, egy együttes. Már ha játszani akarnak velem, szól a leggyorsabb emberre vagyok kíváncsi. Mindjárt indul majd az a felvétel, aki elsőnek leírja az együttes nevét, az nyer egy jelentős pénzjutalom helyett egy simogatást, egy mosolyt. A Josó Stefán trió tehát befejezte, és akkor figyeljenek, kiket hallunk. Na várjunk csak, pótméter fel.

két helyes megfejtés érkezett egy időben, úgyhogy nehezen tudok igazságot tenni. Azt hittem egyébként, hogy más fogja a megoldást küldeni egy hűvösebb országból, de nem. Egy másik kata küldte, Katatikka Kiskossza és Berkesz József a megoldást, az Eagles együttest halljuk, akik a Hotel Kaliforniát is nekünk annak idején megálmodták, s feljátszották.

Na, hát a tetszett, hogyha nem, megyünk tovább. És hát furcsa zenékkel is, mondjuk. Tényleg kíváncsi vagyok a következő dalról, mi a véleményük?

És hát persze, hogy azért kérdezem, hogy mit gondolnak mondjuk erről a dalról, mert azért nekem dolgom lenne, hogy ne csak azokat a dalokat játszom le, amelyek nekem tessenek, ez például nem annyira, de mindenképpen ki is kell, hogy szolgáljam önöket. Nekem talán ez a dal egy kicsit túl kedves, mondjuk ilyen finoman fogalmazok. Talán jobb lett volna, ha azt mondom, hogy túl nedves. De ettől önnek

Na, hát itt közben kínlódom, azért csendben mondom, mert mint hogyha kontakthibás lenne a keverőpultom egyik pótmétere. Remélem, hogy önöket ez olyan nagyon eddig nem zavartam. Márpedig most még spray sincs a közelembe, hogy próbáljam menteni a menthetőt. Lehet, hogy a későbbiekben csak a CD-kre vagyok kénytelen átállni. Mit szólnának egy kis finom Beatles muzsikához? Végzetül több mint egy órája vagyunk együtt, és hát nekem akármi is lesz az egyik nagy-nagy kedvencem, mégiscsak az a formáció volt.

Jaj, de jó az. Nekem mindig jó ez a muzsika. Na most, igen, ez a zene. Hát ez ilyen melankólikus. A dal címe is. Melankólia.

Három dalt hallhattunk a 60-as évekből, mindegyik kedvemre való volt. Peppino di Capri, aztán a Platters együttes, és ismét egy Beatles dal, a Let It Be. Hát remélem, hogy önöknek is jó az estejük, megmondom őszintén, hogy leszámítva ezt a hőséget. Nekem örömet ad általában ennek a műsornak a készítése, és azok igen egyszerű. Én bevallom, nem tudom önök, hogy vannak vele, de én gyakorlatilag akkor van időm zenét hallgatni mostanában már, amikor itt vagyok önökkel. Bolond vagyok, tudom, de ha kocsiba ülök, akkor a híreket falom. Egyébként meg dolgozom, és a hírügynökségek oldalait pásztázom, szóval kevés zenét hallgatok, kevesebb, mint néhány tíz évvel ezelőtt, úgyhogy jól esik nekem legalábbis. Most jöjjön egy olyan dal, aminek az a címe, hogy Piano Man.

furcsa, hogy ennek a dalnak is az a címe, hogy Hotel California. My head felt heavy and my eyes got tired. I had to stay for the night. Egyszer réges-régen elküldte nekem valaki az igazi Hotel California fényképet. Igen, arról a hotelről.

a Fodrok című műsort hallja. A Led Zeppelin muzsikál nekünk. Nem sokára, egy 30 másodperc van, 3-4-10 este.

0: Maximum 10 pont. Ön hányat ad? Fodrok kedd esténként.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.
2: És hát néhány nappal később majd a Rádió Bézsen. Tudják, eszembe jutott, hogy én beszéltem ma Kubáról önöknek, kubai hírforrásokra támaszkodva. Hát sok szomorúságot mondtam el, éhezés, üzemanyag hiány, teljes lerobbantság, szóval ott nagyon nagy bajok vannak. És miközben ezen járt az agyam, akkor nem találtam meg, de most ráleltem végre itt a rengeteg felvételem között a Guantanamera című dalra, és arra gondoltam, hogy hát azért ma este ez hangozzék el. Az idősebb korosztály egészen biztos emlékszik erre a dalra.

igaz, ami igaz. Hát sok-sok évtizeddel ezelőtt, amikor ezt a dalt hallottuk, akkor ez egy ilyen győzelmi, forradalmi dalnak tűnt. Ma már ezek a dicsői

Che Guevara, Fidel Castro. Egy ígéret, egy csodálatos ország. És most segélykiáltás.

0: words mean I am a truthful man from the land of the palm trees. And before dying, I want to share these poems of my soul. My poems are soft green. My poems are also flaming crimson.
1: Hát, drága hallgatóim, itt az ideje, hogy egy pontszámmal értékeljék a mai zenei kínálatot, magyarán ezt a műsort.
0: With the poor people of this earth, I want to share my fate.
1: Ahogy megszoktuk, 0 és 10 pont között teheti

0: al hombre que lo desvela.
1: Una pena extraordinaria,
0: como el ave solitaria,
1: con el cantar se consuela.
2: Ízlés, minőség, egy régi hang. Hallgassa Fodort minden kedden este 8-tól 10-ig.
3: Itt a poptarisznya.hu-n.
4: És a Rádió Bézsen. Hát kedves poptarisok, elmúlt ez a, az a Fodrok is, de ez az utolsó dal már csak önöknek szól. A válogatás ilyenkor persze mindig nehéz, hogy mi legyen egy záró dal, hogy jó érzéssel búcsúzzanak el, és hát ez rizikós természetesen. De hát majd meglátjuk, vagy tetszik önöknek, vagy nem. Minden esetre én abban bizakodom, hogy nem hagynak el, hogy jövő héten ismét együtt töltetünk egy estét, mert ez azt jelenti, hogy én is, meg önök is túléljük ezt a hőséget, és minden fránya bajt, és együtt lehetünk majd. Hát 2 óra erejéig mindenképpen. Szóval találkozzunk a jövő héten, jó? Legyen egy izgalmas éjszakájuk, és egy nyugodt ébredésük. Minden jót kíván, Fodor János!

0: aktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.aktarisznya.hu.

0: aktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: Vég

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és Láger.

0: Máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
0: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.
3: Jó szórakozást!

0: Egyszer fenn, egyszer fenn, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: baba. Mhm, mhm. Aha, aha.
1: Oh, dieses, die, die. Mhm.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.